hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul, közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi Nagyvenyim határánál a 6219-es út 3-as kilométerénél. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a raj áramtalanította a járművet. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Ki mit tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szent Háromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus Templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online. Október 1-től dr. Fehér Henriett a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető dr. Treit Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Dunaújvárosi ülésén a helyi szakemberek és intézményvezetők vitatták meg a szenvedélybetegségek elleni küzdelem legégetőbb kihívásait. A találkozónak a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány Derkovics utcai bázisa adott otthon. A rendezvényen a városban működő szenvedélybetegeket segítő szervezetek képviselői, intézményvezetők, valamint a szakterülethez tartozó szakemberek gyűltek össze, hogy áttekintsék az aktuális problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat, írja weboldalán a város. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros -120 állt, itt 4 cm voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott -241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Fejér megyeiek is. Fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 10-e van szombat. Hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Wanty és Kulti, a The Magic K-jel, a kezdés pedig nem másé, mint Craig Davidé. A The Seven Days-szel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig. Jó ébredést!
0: Best FM!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Kuni Williams ébresztett minket, ez volt a The World Celebration. Szép reggelt mindenkinek. Október 10-e van szombat, a névnaposok, a Gedeonok. Ezen a napon van a lelki egészség világnapja és Triton felfedezése, ugyanis 1846-ban William Lanzel, brit csillagász ezen a napon fedezte fel a Neptunusz legnagyobb holdját, mindössze 17 nappal azután, hogy a berlini csillagvizsgálóban magát a bolygót is megtalálták. A legjobb zenéket pedig én találtam meg, az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem például majd a Cat'n Move és a Get Serious, a folytatás pedig One T és Cool T közösségé, ez a The Magic Key most itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, a Cut & Move ébresztett minket, ez volt a Get Serious, most pedig pár infót hozok az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ös autópályán ma reggel akad egy kis logikai feladvány Ócsa és az M0-ás között. A 22-es és a 30-as kilométer kőnél kiépült egy új terelés, ami tartogat némi izgalmat. A főváros felé haladva a külső sáv használható, plusz bónuszként a szembejövők belső sávja is. Röszke felé pedig a leálló sáv és a külső sáv jelenti a haladási irányt. Nagyon fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az nehogy átmenjen a szemközti oldalra, aki Budapest irányába megy, mert onnan nem lehet felhajtani az autóútra. Ez tehát minden, bárkinek bármilyen infója van, akkor várom SMS és Viber szám 0620 55 55 155. Tőlem pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Sarah Connor a From Sarah With Love-val, majd ide a Bestre a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Korlátozták a vízhasználatot, legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. A beteg ellátás zavartalanul működik, a kórház higiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból. A kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zoran Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Több mint 300 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Abban szinte teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Szinte 100%-os az egyetértés abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. A tavaly őszi koncert folytatásaként Dinoszauruszok éjszakája 2 címmel rendeznek koncertet október 10-én szombaton a hazai hard rock zene történetének 3 meghatározó együttese, a P-Mobil, az Ős P-Box és a Prognózis részvételével a Csepeli Barba Negrában. A Dinoszauruszok éjszakája 2-n a rajongók ismét hallhatják a nagy slágert, a Tele van a város szerelemmel című dalt, és együtt láthatják a színpadon a 3 alapító tagot, Vörös Istvánt, Jankai Bélát és Kormos Gábort. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze 1/3-át érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága, A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejér vármegyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém nyugdíjas klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves Tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kapta kiemelt arany minősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket.
5: Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
4: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Sola Áma ébresztett minket, ez volt a You Meet Need Somebody, szép reggelt mindenkinek. Egy dologgal még adós vagyok, hogy mivel ébredünk a mai reggel folyamán téma szempontjából. 7 óra után New York utcáira látogatunk el, ahol egy óriás bölény csorda lépett színre, méghozzá egy művészeti projekt keretébe jönnek erről a részletek. Aztán 8 órakor Lady Gagával foglalkozunk, akinek kiderült, hogy kislánya van, és megvan a neve is, és a névválasztás különleges történetét is el fogom mesélni. 9 órakor pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a héten búcsúzó Lionel Messiről, aki utoljára játszott az argentin válogatottba. Érzelmesre sikerült a búcsú, úgyhogy mind ezzel készülök a reggel folyamán, meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Indítom a szeptembert, ez a Cry For You, most itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán New York utcáira fogunk lépni, egy óriás bölénycsorda vonult végig az utcákon, és egy nagyszabású művészeti projekt keretében történt mindez, úgyhogy erről fogok mesélni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz velem például Seal és a Chris from a Rose.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi Nagyvenyém határánál a 6219-es út 3-as kilométerénél. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a RAJ áramtalanította a járművet. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmány piac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül.
2: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
1: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: New York utcáit egy óriási bölénycsorda lepte el, egy nagyszabású művészeti projekt keretein belül jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is megkészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Rock DJ-vel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é, ez a Like I Love You, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt hét.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

hallottam a legjobb zenék. A múlt hétvégén 40 életnagyságú bölénybábból álló csorda vonult végig New York utcáin a Bölény visszatérése elnevezésű szabadtéri művészeti projekt részeként. A projekt arra emlékeztetett, miként sodorta a 19. századi tömeges irtás szélére az amerikai bölényeket, súlyos csapás mérve az őslakos közösség életmódjára is. A kezdeményezésben két őslakos törzsének képviselői is aktívan részt vettek. A hatalmas bábok mindegyikét három ember mozgatja, szoros összhangban, aminek köszönhetően az állatok rendkívül valósághűen sétálnak, legelnek és vágtáznak a Metropolis forgalmában. Szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, szuper így felhívni bármilyen társadalmi problémára vagy az állatokkal kapcsolatos dolgokra a figyelmet, legyen még ilyen, akár idehaza is. A legjobb zenékkel pedig most folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Silla, Chris Plummer, Rose-zal, de most Robbie Williams hangját fogjuk meghallgatni. Jön a

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, egy csodás dal, egy csodás előadótól. Seal és a Chris Pom Rose, ezzel ébredhettünk, és most pedig hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves Média Márk.
0: Kisebb aszfalt feladvány vár az M1-esen közlekedőkre, de ezt már megszokhattuk a munkálatok miatt. Tatabánya és Budapest között sűrű terelések, sávelhúzások és a túloldalra átvezetett sávok adják a ritmust, bár a főváros felé egy szakaszon már a vadonatúj pályán lehet haladni. Kitartást kívánok az M1-esen közlekedőknek, és saját tapasztalatból mondom, hogy arra is érdemes figyelni, hogy rengeteg új trafipaxot tettek ki, ugye 80-nal lehet haladni itt ezen a szakaszon, úgyhogy figyelni kell erre is. Bárkinek bármilyen infója lenne, amivel ki tudná egészíteni a blokkomat, azt tegye, telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat kívánok mindenkinek, és hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást, csak tartok egy rövid szünetet, a legjobb zenék jönnek azután is természetesen. A híreket követően Whitney Houston slágerét indítom, az I'm Your Baby Tonight lesz majd a kezdő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Abban szinte teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Szinte 100%-os az egyetértés abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. A tavaly őszi koncert folytatásaként Dinoszauruszok éjszakája 2 címmel rendeznek koncertet október 10-én szombaton a hazai hard rock zene történetének 3 meghatározó együttese, a P-Mobil, az Ős P-Box és a Prognózis részvételével a Csepeli Barba Negrában. A Dinoszauruszok éjszakája 2-n a rajongók ismét hallhatják a nagy slágert, a Tele van a város szerelemmel című dalt, és együtt láthatják a színpadon a 3 alapító tagot, Vörös Istvánt, Jankai Bélát és Kormos Gábort. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága. Korlátozták a vízhasználatot, legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. A beteg ellátás zavartalanul működik, a kórház higiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Futóverseny miatt forgalom korlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zarán Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága, A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves Tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a Nyugdíjas Klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szent Háromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online.
4: Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
3: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A New Levelen Pályőrrel ébredhettünk, ez volt a Valami legyen. Október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a lelki egészség világnapja. 2 óra témánk pedig hátra van a mai nap reggeléből. 9 órakor a sportrovatban Lionel Messiről fogunk beszélni, aki a héten viselt utoljára argentin meszt magán, mert hogy elbúcsúzott a válogatottságtól. Jönnek a részletek, elég érzelmesre sikerült egyébként a búcsú. A következő órában pedig Lady Gaga lesz majd terítéken, ugyanis kislánya fog születni, megvan a neve, és a névválasztás különleges történetét is el fogom mesélni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy olyan csapat, aki aktívan koncertezett, még most október 7-én is felléptek, lezártak egy hatalmas nagy turnét, aminek az volt a neve, hogy Into the Millennium, és szerintem innen már mindenki tudja, hogy a Backstreet Boysról van egyébként szó. Most a reggeli kávé mellé az As Long As You Love Me-t hozom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, a következő órában pedig Lady Gagával fogunk foglalkozni, akinek kislánya fog születni, megvan a neve, és a névválasztás különleges történetét is el fogom árulni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. 8 óra után például felrázza majd a hangulatot az En Vogue, a Free Your Mind-dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szentháromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segít a NAV a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 10-e van szombat, és ebben az órában Lady Gagáról lesz szó, akinek kiderült, hogy kislánya fog születni, megvan a neve is, és a névválasztás különleges történetét is elmesélem. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk a Black Legend-el!
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék, Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski első gyermeke kislány, aki a kiszivárgott információk szerint a Rose Byrne nevet kapta, a különleges névválasztás az énekes színésznő életének és karrierjének legmeghatározóbb zenéi mérföldköveire utal. A Rose név a Csillag születik című filmhez kötődik, ugyanis az egyik dalnak az a cím, hogy Edit Pay of Love and Rose, és ez a produkció győzte meg Bradley Coopert arról, hogy őt válassza a főszerepre. A dalhoz fűződő kötődés Gaga egy hatalmas gerincén végigfutó rózsa tetoválással is megörökítette. A második név, azaz a Bean név, pedig Carbine énekeshez, lelkészhez és aktivistához köthető, ugyanis neki volt egy 1977-es slágere, az I Was Born This Way című dal, és ebből kapott inspirációt Gaga, és kihozta a saját dalát is, aminek szintén ez volt a címe, és hát egy hatalmas nagy világsláger lett a maga korába. Az énekesnő évek óta nyíltan beszél arról, hogy az anyaság a következő nagy szerep, amit el szeretne vállalni, és annó, mikor elkezdtek férjével Michael Polanskival randizni, már akkor tisztázták, hogy mindketten családot szeretnének. Gaga egy korábbi interjúban kiemelte, hogy tudatosan szeretnék nevelni a gyermeküket, szabadon felfedezhesse a világot, és ne az édesanyja hírneve vagy karrierje határozza meg az életét. Gratulálok, sok boldogságot az egész családnak és egészséget a gyereknek. A legjobb zenékkel pedig most megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé indítom majd hamarosan a Soul to Soul-t a Get a Life-val, de most I The Core és Pedalogram közösét hallgatjuk meg. Ez a Let Me Think About It most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Soul to Soul rázott fel minket a reggeliző asztal mellől. Ez volt a Get a Life, és akik pedig az autóban töltik a reggelt, azok most figyeljenek, ugyanis jön pár infó az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen Érd és az M0-ás között kell figyelni. Letenye irányában felújítások miatt a külső és a belső sáv is elesett, így a forgalom a leálló sávra és a túloldal belső sávjára szorul. A főváros felé viszont sokkal barátságosabb a helyzet, ott a középső és a külső sáv is szabadon áll, és lehet használni az autósoknak. Bárkinek bármilyen infója van, az ne habozzon, ossza meg velem, és én mondom a többieknek. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat kívánok mindenkinek! Tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást méghozzá C-blokkal. A Time is Thinking Away-t indítom majd a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Obszigén Média hírei következnek. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Abban szinte teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Szinte 100%-os az egyetértés abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. A tavaly őszi koncert folytatásaként Dinoszauruszok éjszakája 2 címmel rendeznek koncertet október 10-én szombaton a hazai hard rock zene történetének 3 meghatározó együttese, a P-Mobil, az Ős P-Box és a Prognózis részvételével a Csepeli Barba Negrában. A Dinoszauruszok éjszakája 2-n a rajongók ismét hallhatják a nagy slágert, a Tele van a város szerelemmel című dalt, és együtt láthatják a színpadon a 3 alapító tagot, Vörös Istvánt, Jankai Bélát és Kormos Gábort. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága. Literenként 25 forint kedvezményt kap.

0: csak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, hogy jelentsen kedvezményt a hazai termékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból. A kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a Nyugdíjas Klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimi Tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szent Háromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Nox-szal ébredhettünk, ez volt az Árvadal, szép reggelt mindenkinek, október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, Isten értesse őket, ezen a napon van a Lelki Egészség Világnapja, a Mentális Egészség Világszövetségeknek kezdeményezésére 1992 óta tartjuk, és Triton felfedezésének is a napja van, ez nem más, mint a Neptunus legnagyobb holdja, ezt egy brit csillagász fedezte fel 17 nappal azután, hogy berlini csillagvizsgálóban megtalálták magát a bolygót is. Ez 1846-ban volt. Nem semmi. Egy témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, hamarosan elmondom, hogy mi lesz a sportrovatba, azt viszont nem tartogatom magamba, hogy az ébredést és a napindítást mivel folytatjuk, jön PM Down, és a Set Adrift on My Memory Bliss most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, 9 óra után pedig egy perc erejéig egy kis sport, méghozzá labdarúgás, és azon belül is Lionel Messi érzelmes búcsúja az argentin válogatottól, ami egyébként a héten szerdán hajnalban volt, én fent maradtam megnézni, úgyhogy hozok minden részletet erről, amelyek persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredést és a napindítás mellé. George Michael is itt lesz, méghozzá Too Funkyt hozza majd el nekünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejér vármegyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a Nyugdíjas Klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Ki mit tudokon többször kapta kiemelt arany minősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És ilyenkor mindig terítéken a sport, Lionel Messivel fogunk foglalkozni, aki utoljára lépett pályára az argentin válogatottba a héten. Hozok róla minden részletet, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, itt lesz velem a Heavy D and the Boys, na meg James Morrison és Nelly Furtado, ugyanis velük indulunk.
0: Best FM.

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Érzelmes búcsú Lionel Messi utoljára lépett pályára az argentin válogatottban. A 39 éves 8-szoros aranylabdás legenda Benin ellen 3-0-ás győzelemmel zárta le a több mint 2 évtizedes történelmi jelentőségű válogatott beli karrierjét a River Platten teltháza stadionjában. 85 ezer fős hazai közönség a gól nélküli első félidőt követően 2 gólpasszt adott, és a 71. percben egy büntetőt értékesített. Az argentin válogatottnak szállító sportmárka is tisztelgett előtte, egy egyedi mezben lépett fel, és az argentin mezen rajta volt a legendának a logója is. A lefújást követően a kezdőkörben tartott, mind egy 11 perces beszédben meghatolva mondott köszönhetet, megemlékezett az augusztusban elhunyt édesapjáról, és hangsúlyozta, a legcsodálatosabb dolog az argentin mezt viselni, és ha tehetni, örökre ebben a csapatban játszana. A támadó hazájának történetének legeredményesebb játékosaként vonult vissza a nemzeti csapattól. 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett, 2022-ben világbajnoki címet, 2 Copa America győzelmet 21-ben és 24-ben ünnepelhetett, emellett 2 VB döntőben is pályára lépett. A világverő válogatott karrierje napra pontosan több mint 21 éve 2005. augusztus 27-én éppen Budapesten a magyar válogatott ellen indult. Egy meglehetősen rendhagyó csereként beállva, mindössze 1 perc utáni kapott piros lappal. És a 18-as messzámával, ami szerintem nagyon furcsa, mert vagy a 30-ast, a 19-est, vagy a 10-est viselte, és egyébként most is a 10-es mez volt a hátán, aranyozott felirattal nagyon jó volt, és egy hatalmas nagy tűzijáték showval indult az egész bevonulás, aztán közös éneklés volt, a gyerekek is ott voltak a pályán, minden játékosnak a gyerekei, tehát nagyon szép gála volt, és egyébként még ezt is elmondom, hogy a 10. percben egy bírói sípszó volt, és megálltak egy percre, és hatalmas tűzijáték volt végig Messi tiszteletére a 10-es számnak köszönhetően. Egy szó mint 100 Lionel Messit, aki még szeretné látni, hogy futballozik, az már csak a klub érában teheti ezt meg, most a Miami-ban játszik, és ott lehet nyomon követni az amerikai bajnokságban, hogy hogyan is alakul a sorsa, és szerintem nagyon érdekes búcsú lesz ettől a csapattól is. Nekem van egy gyanúm, és ez az én saját szüleményem és kitalálásom, tehát ezt nem olvastam sehol, de szerintem nagyjából mindenki sejti. Ha készen lesz Barcelonában a Camp Nou, akkor egy Barcelona Inter Miami mérkőzés lesz látható szerintem ott. Én erre gyanítom majd a befejezését. Egy biztos, hogy egy hatalmas nagy sportlegenda búcsúzott el a válogatottságtól, és Argentína ezzel egy kicsit szegényebb lett, nehéz lesz őt pótolni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, ennyit a sportról. Az ébredést és a napindítást Melanie C is fogja majd hozni az I'm Turn to You.

0: Best FM a legjobb zenék, a svéd Ace of Base kápráztatott el minket az egyik legnagyobb slágerükkel, ez volt a Life is a Flower. Na figyelem autósok, ugyanis most hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Kecskemét előtt egy terelés teszi próbára a vezetők figyelmét. Kecskemét tél és Kunszállás közötti szakaszon Budapest felé haladva a belső és a túloldali belső sávra irányítják a forgalmat, mivel a külső és a leálló sáv teljesen le van zárva, a Röszke felé vezető oldalon pedig egy sávelhúzás után a külső és a leálló sáv járható. Pozitívum viszont, hogy a csomóponti ágak szabadon maradtak, így a pályára való felés lehajtás teljesen zöggenőmentesen működik. Jó utat kívánok mindenkinek, és hogyha bárki bármit lát közbe, akkor azt ossza meg velem, és én el tudom mondani a többieknek is. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Bepattam mellénk most a csomagtartóba a The Corrs együttes, és a Breathless-szel megyünk tovább most itt a Best 10.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig indul a Best hétvége, én és a legjobb zenék itt leszünk, méghozzá, hogy feldobjuk vagy az autóban, vagy a konyhában, vagy munkaközben így a hétvégén a hangulatot, ebben a segítségemre meg például az Eagle Eye Cherry lesz a Save Me Tonight-a.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. December 5-éig lehet nevezni a 37. MediaWave nemzetközi filmes és zenei fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületén várják. A fesztiválon kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd, nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást. Egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Abban szinte teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Szinte 100%-os az egyetértés abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. A tavaly őszi koncert folytatásaként Dinoszauruszok éjszakája 2 címmel rendeznek koncertet október 10-én szombaton a hazai hard rock zene történetének 3 meghatározó együttese, a P-Mobil, az Ős P-Box és a Prognózis részvételével a Csepeli Barba Negrában. A Dinoszauruszok éjszakája 2-n a rajongók ismét hallhatják a nagy slágert, a Tele van a város szerelemmel című dalt, és együtt láthatják a színpadon a 3 alapító tagot, Vörös Istvánt, Jankai Bélát és Kormos Gábort. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból. A kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejér vármegyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém nyugdíjas klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém művelődési ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kapta kiemelt arany minősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Október 10-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom, nem fogunk unatkozni, keressük majd a szerelmet a Black Eyed Peas-szel, ugyanis itt lesz a Where is the Love, az óra elsője pedig Tom Novi és Lima közösségé lesz, ez lesz a Take It, úgyhogy indul a Best Hétvége ennek hangulatában. Rádiózunk együtt délig.
2: Best FM.

FM a legjobb zenék, a Pápai Jóci, és az Ott vársz rám az elmúlt két percben. Szép napot mindenkinek, október 10-e van szombat, a lelki egészség világnapja, és Triton felfedezése. 1846-ban egy brit csillagász ezen a napon fedezte fel a Neptunusz egyik legnagyobb holdját, mindössze 17 nappal azután, hogy berlini csillagvizsgálóban megtalálták magát a bolygót is. Azért ez szerintem nem kis dolog, és nem felejteni, felköszönteni a Gedeonokat, ugyanis ők a mai napon a névnaposok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig hozom, legyen szó autóban ülésről, konyhában állásról, munkavégzésről, házi munkáról, senkit se fogok hagyni unatkozni. Most a Stuck a Buval, ez a Living It Up, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az Eagle Eye Cherry-vel bulizhatunk egy hatalmasat, ez volt a Shave Me Tonight, és hamarosan haladunk tovább a legjobb zenékkel, előtte viszont az úton haladóknak jövök pár infóval.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-es építése miatt az 1-es főutat is érinti egy-két extra lassító. Török Bálintnál egy hídépítés miatt a 10-es kilométernél kell számítani sávelhúzásra és sebességkorlátozásra, Tatabánya centrumnál pedig zajvédőfalat építenek, így szorosabb a haladás, azaz az útszűkület van egészen november végéig marad egyébként az út része. Óvatos tempó és a figyelem itt is erősen ajánlott, na meg a legjobb zenék, amivel megyünk tovább, dübörög a Best hétvége, csak egy rövid szünet jön, aztán érkezik majd Craig David, és hogyha a kocsival nem tudunk haladni, akkor menjünk gyalog. Ugyanis a Walking Away-jel érkezek majd hamarosan tőle.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben itt lesz hangulatfelelősként Robbie Williams és a Mini Liu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hamar pusztítottak a lángok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Több helyen is elszabadultak a lángok Fejér megyében az elmúlt napokban. A kerti égetések során keletkezett tüzek melléképületeket, kertet és egy lakóházat is veszélyeztettek. Az egyik esetben akkora pusztítást végzett a tűz, hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Október 7-én a megye déli részén egy családi ház udvarán kis kupacban felügyelet mellett égettek növényi hulladékot, az óvintézkedések ellenére száraz ajnövényzet meggyulladt, a tűz pedig hamar elérte a szomszédos kertet. Ott egy melléképület is lángra kapott, amelyben a tárolt eszközök és tárgyak megsemmisültek. Egy kerti kiülő nádfedése szintén megégett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt, írja a FEOL. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógépre kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állította ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Holnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lögése kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6 és 13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Már a láthatáron a rollerek szabályozása, lelki gondok, az MI-től várnak segítséget a fiatalok, lecsaptak a zsaroló álrendőrökre.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. A stressz a legnagyobb ellenség, a magyarok felé gyötri rendszeresen, emellett 10-ből 4-en anyagi, 10-ből 3-an pedig munkahelyi nyomás miatt is szenvednek. Ez derült ki egy nemzetközi felmérésből. A válaszadók kétharmada magába folytja problémáit, és közülük egyre többen fordulnak a mesterséges intelligenciához, főként a fiatalok, többek között azért, mert nincs pénzük pszichológusra. A vagyon visszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak állrendőrök egy férfit. Azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
6: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy 2 éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi esemény.
4: Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sok felé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.

Keresztefem a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és Dérheni közöse a Neked Valóság. Hát a valóság a Savage Gardennél az igazán lehengerlő, ugyanis átvehettek egy díjat, ami azzal kapcsolatos, hogy a következő slágerüket hozok, elérte az 1 milliárd lejátszást a streaming platformokon. Jön a Truly Madly Deeply, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Brandy és Mónika dilemmája, The Boy Is Mine, szép napot mindenkinek, október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, egyébként a mai napon van a lelki egészség világnapja, ehhez hozzájárulok a legjobb zenékkel, hogy a lelki egészségünk jól legyen, csak tartunk egy rövid szünetet és folytatjuk is, a Planet Funk-kal jön majd a Chase the Sun-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék, a halott pénz után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Némedia, ővi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá Vibe-ból és a mai napon Slim Fittel, Horváth Zoltán, Hori Kicsekkel, utoljára Kylie Minogue dalát indítom, ez az In Your Eyes, Miss Hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több helyen is elszabadultak a lángok Fejér megyében az elmúlt napokban. A kerti égetések során keletkezett tüzek melléképületeket, kertet és egy lakóházat is veszélyeztettek. Az egyik esetben akkora pusztítást végzett a tűz, hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Október 7-én a megye déli részén egy családi ház udvarán kis kupacban felügyelet mellett égettek növényi hulladékot. Az óvintézkedések ellenére száraz aljnövényzet meggyulladt, a tűz pedig hamar elérte a szomszédos kertet. Ott egy melléképület is lángra kapott, amelyben a tárolt eszközök és tárgyak megsemmisültek. Egy kerti kiülő nádfedése szintén megégett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt, írja a FEOL. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segít a NAV a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül.
3: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
2: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Megalázás, kiközösítés, pokolian szoronganak a fiatalok, okostelefonos razzia, nem áll le a rendőrség, 1000 milliárdok kellenek az utak felújítására. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, ez derült ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből. 14-19 éveseket kérdeztek meg, és ma a mentális egészség világnapján tették közzé a részleteket. Ez szerint 10-ből 6-an mondták azt, hogy valamilyen formában bántalmazták már, megalázták, csúfolták, kiközösítették, 10-ből 4-en pedig nem tudják eldönteni, mihez kezdjenek az életükkel. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi egész héten a rendőrség, így hétvégén is. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. Elég 1-2 másodperc és kész a vészhelyzet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
4: Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi strádaépítésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, megelőzzük Ausztriát is. Ma és holnap nem indulnak és nem érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A szerelvények többsége Kelenföldig viszi majd az utasokat. Onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Javítják a váltókat, síneket, átvizsgálják a felső vezetékrendszert és az utastájékoztató berendezéseket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sok felé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Indul már is a szombati perc délután. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Október 10-e van, ma Gedeonokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és persze minden születésnaposnak. És hát a mikrofonnál mostantól Bénémet Dia, úgyhogy én itt leszek, és egész délután adom a kedvenceket. A Dibdissel indítok.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék, igazi őszi időnk van, 13 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Holnap felhős időben lehet részünk, majd napközben nagyobb területen felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Csapadékzóna lehet felettünk, amely legnagyobb eséllyel az ország keleti-dél-keleti felét érintheti. Élénk helyenként erős lesz a nyugati-észak-nyugati szél. Az előrejelzések szerint a minimum 7 és 14, a csúcsérték pedig 13 és 20 fok között alakulhat, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: Best FM. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M1-es autópályán például javában folynak a szélesítési munkák Tatabánya és Herceghalom között. A 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest irányába változás történt, az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon, az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt érvényben, vagyis a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat táblák jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Don't have to leave this town to see the world.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a szombat délutánt, például az Iron Mafiával. Jön a bónuszjáték, és az Outkast is itt lesz pár perc múlva.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamar pusztítottak a lángok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Több helyen is elszabadultak a lángok Fejér megyében az elmúlt napokban. A kerti égetések során keletkezett tüzek melléképületeket, kertet és egy lakóházat is veszélyeztettek. Az egyik esetben akkora pusztítást végzett a tűz, hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Október 7-én a megye déli részén egy családi ház udvarán kis kupacban felügyelet mellett égettek növényi hulladékot, az óvintézkedések ellenére száraz aljnövényzet meggyulladt, a tűz pedig hamar elérte a szomszédos kertet. Ott egy melléképület is lángra kapott, amelyben a tárolt eszközök és tárgyak megsemmisültek. Egy kerti kiülő nádfedése szintén megégett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt, írja a FEOL. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online.
3: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatokat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is.
2: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Büntethetnek is a kerti zöld hulladék elégetéséért. Vashordó gumiabroncsok nagy takarítás volt a Dunában, felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem mindenhol szabad elégetni a lehullott falevelet, kerti zöld hulladékot. Erről az önkormányzatok dönthetnek, ezért nézzenek utána a részleteknek, mielőtt tüzet gyújtanak, mondta rádiónknak a katasztrófa védelem szóvívője Mukics Dániel.
5: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Legyen a kezünk ügyében oltóvíz. A szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
4: 75 tonna hulladékot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti részt tisztították meg. Volt, hogy 110 darab vashordót, és olyan is, hogy több száz darab gumiabroncsot találtak egy-egy helyszínen. A nagyméretű roncsokkal nem tudtak mit kezdeni, ezek eltávolításához nincs megfelelő eszközük. Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csak nem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sok felé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És az egyetemes hip-hop történelem egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb amerikai duója, amelyet 92-ben alapítottak Atlanta keleti részén. Kult szerepük volt abban, hogy a déli hip-hopot feltegyék a térképre. Ők pedig nem mások, mint az Outkast. Velük indítok így egy óra után néhány perccel. Én Béni Meddia vagyok, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy találkozó után sokkal fáradtabban ért haza, mint mielőtt elindult volna. Míg a nyíltan mérgező embereket viszonylag könnyű kiszúrni, létezik a kimerültségnek egy sokkal alattomosabb formája is. Ugye a csendes energia vámpírok nem kiabálnak, nem csinálnak drámát, egyszerűen csak észrevétlenül kiszívják belőlünk a motivációt és a mentális energiát. Van az a kapcsolattípus, ahol a másik fél soha se támad, nem bánt, sőt kifejezetten igényli a társaságunkat. A beszélgetések azonban folyamatosan az ő problémái, sérelmei és nehézségei körül forognak, miközben a megoldás felé egyetlen lépés sem tesz. Ilyenkor önkéntelenül is átvesszük a megmentő, vagyis a mentális szemetes láda szerepét. Ugye folyamatos passzív negativitás jelenléte készenléti állapotban tartja az idegrendszerünket, ami sajnos bizony elszívja a saját céljainkhoz szükséges kreatív energiát. És hát biztos, hogy észrevettük már, hogy bizonyos emberek jelenlétében vagy közös csoportokban folyamatosan kontrolláljuk a gesztusainkat, a szóhasználatunkat vagy a hangulatunkat. Nem történik nyílt konfliktus, de a levegőben lévő finom elvárások vagy a passzív-agresszív reakcióktól való félelem miatt sosem lehetünk teljesen önmagunk. Az állandó öncenzúra és a mások hangulatához való mikorigazodás hatalmas mentális kapacitást éget el. A folyamatos belső feszültség miatt a szervezet végig stressz üzemmódban marad a szakértők szerint. Ezekben a kapcsolatokban vagy munkakörnyezetben mi magunk vagyunk azok, akik mindig alkalmazkodunk, megszervezzük, megértjük, rugalmasan kezeljük a dolgokat, és fejben tartjuk a részleteket. A másik fél sosem köteleződik el határozottan, így mi vállaljuk a mentális teher 100%-át. A logisztikai és érzelmi előregondolkodás csendes kimerültséghez vezet a szakértők szerint. Mire a saját dolgainkra kerülne sor, a döntési fáradtság miatt már nem marad akaraterünk. A csendes energiavámpirok elleni legjobb védekezés nem a nyílt konfrontáció, hanem a határok tudatos kijelölése. Csökkentsük az érzelmi elérhetőségünket, tanuljunk meg nemet mondani a kéretlen lelki szemetes láda szerepre is. Mérlegeljünk, kik azok a személyek a környezetünkben, akik után feltöltődve, és kik azok, akik után teljesen lemerülve lépünk ki az ajtón. Érdemes ezen elgondolkodni, addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek ma is az utakon. Az M1-esen egyébként Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, a 71-es kilométernél a Grébics pihenőhelyet mindkét oldalon szintén lezárták, Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János-Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. És az M3-ason is érdemes figyelni, átépítették a terelést Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan Király Viktor és Curtis közösét is. Mehet a tánc a Best FM-en, hamarosan meghallgatjuk, és itt lesz Mark Ronson és Amy Winehouse is, méghozzá a hírek után tőlük szól ez a dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamar pusztítottak a lángok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Több helyen is elszabadultak a lángok Fejér megyében az elmúlt napokban. A kerti égetések során keletkezett tüzek melléképületeket, kertet és egy lakóházat is veszélyeztettek. Az egyik esetben akkora pusztítást végzett a tűz, hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Október 7-én a megye déli részén egy családi ház udvarán kis kupacban felügyelet mellett égettek növényi hulladékot, az óvintézkedések ellenére száraz aljnövényzet meggyulladt, a tűz pedig hamar elérte a szomszédos kertet. Ott egy melléképület is lángra kapott, amelyben a tárolt eszközök és tárgyak megsemmisültek. Egy kerti kiülő nádfedése szintén megégett, a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt, írja a FEOL. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a Nyugdíjas Klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Ki mit tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Giga Alsight hozott az idei nyár, középpontba kerül az egészség. Erre a hétvégére bezárt a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Az asszály már tavaly elkezdődött, a tartós csapadék hiány miatt pedig augusztus végére az ország felén súlyos szárazság alakult ki. az egészséggel kapcsolatos tájékozottság javítására indított egyéves programot a Szegedi Tudományegyetem. Az egészségprojekt keretében közérthető cikkekkel, videókkal, televíziós műsorokkal és podcastokkal segítik a lakosságot. A témák között szerepel a helyes gyógyszer használat, az egészséges életmód, a védőoltások és a várandóság is. A programban 20 fiatal kutató vesz részt, akik összesen 125 tartalmat készítenek. Ezek a közösségi médiában és a televízióban is megjelennek, minden esetben szakmai ellenőrzést követően. November 21-én indul a Rejtett Kincsek túrái programsorozat, amely Magyarország kevésbé ismert történelmi helyszíneit mutatja be többek között. A résztvevők eldugott várromokat, kápolnákat és különleges emlékhelyeket fedezhetnek fel 5, 10, 15, illetve 20 kilométeres útvonalakon. A nyitónapon vezetett túrákat szerveznek, ezt követően december 19-ig bárki önállóan is teljesítheti a távokat. A részvétel ingyenes, az útvonalak követését és a teljesítések igazolását a GeoGo alkalmazás segíti. A program végén a legaktívabb közösségeket is értékelik. Zárva van a déli pályaudvar, ma és holnap több munka zajlik ott. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karban tartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják meg. Délnyugat felől beborul az ég, de a Tiszán túlon lehetnek még derűs tájak. Elszórtan valószínű eső, zápor, de a Rábától nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti harmadán már sok felé eshet. A legmagasabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható. Holnap a minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tömes hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytok a 2 órát, és Mark Ronson és Amy Winehouse közösével megyünk tovább, ami egyébként nem saját szerzemény, eredetileg a Liverpooli The Zootons nevű együttes írta és adta ki még 2006-ban. Az ő verziójuk is sikeres volt az Egyesült Királyságban, de a Ronson-Winehouse páros átdolgozása teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, bár elsőre talán egy kicsit furcsának tűnhet, valójában egyáltalán nem új keletű hóbort, hogy az ember lánya betegye a farmerjét a fagyasztóba, sőt, a módszernek egyre több rajongója van, akik határozottan esküsznek arra, hogy ennél jobb trükköt sosem tanultak még az életben. A trükk mögött álló magyarázat valójában egyszerű, így jelentősen meghosszabbítható a kedvenc ruhadarabunk élettartama. A legtöbbünk néhány viselés után egyszerűen a szennyesbe dobja ugye a használt ruhadarabot, pedig a mosógép az egyik legnagyobb ellensége. A sok mosástól nagyon hamar elkezd fakulni a szín, különösen a sötétkék és nyers anyagok veszítenek a rugalmasságukból, emellett pedig könnyen eltűnhetnek a farmer egyedi mintázatai is. Ezeket a kellemetlenségeket azonban nagyon könnyen el lehet kerülni azzal az egyszerű trükkel, ha az ember lánya beteszi a farmert a fagyasztóba. Hogy pontosan miért működik ez a trükk, és hogyan kell kivitelezni? Már mondom is, a folyamat rendkívül egyszerűen kivitelezhető. Hajtogassuk össze a nadrágot, tegyük egy műanyag zacskóba, és tegyük be a fagyasztóba egy pár órára. Az extrém hidegnek van egy olyan remek tulajdonsága, hogy elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat, így a nadrág sokkal frissebb hatást kelt, anélkül, hogy ki kellene mosni, ami roncsolná az anyagot. A szakértők egyetértenek abban, hogy a fagyasztás remek lehetőség lehet akkor, ha nem akarjuk mindig frissen mosni a farmereket. Ez egy jó áthidaló megoldás, de természetesen nem reménykedjünk abban, hogy ugyanolyan hatása lesz, mint hogyha kimostuk volna a ruhát. A szagokat ugyan képes csökkenteni, de a foltokat és az egyéb szennyeződéseket azért nem tünteti el. És érdemes észben tartani, hogy a farmereknek sokkal kevesebb mosásra van szükségük, mint a többi ruhadarabnak. Ahelyett, hogy azonnal mosógépbe dobnánk a ruháinkat, először teregessük ki a szabad levegőre, hogy szellőzzön, ha foltos lesz, azonnal töröljük le vizes rongyal vagy célzott tisztítószerrel, ha pedig csak a friss érzés hiányzik, akkor vessük be a fagyasztós trükköt. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M3-ason aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a lálósávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az M5-ös Röszke felé, az M0-as autóút és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között pedig lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészülete miatt. Napközben a 22-es és a 30-as kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy ott is lassú a haladás, és az M6-oson is hídkarbantartás miatt lezerték az Ivándárda felé vezető oldal, a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol most irányonként egy-egy sáv járható. A számunk 20-55-55-155. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen közösét hallgattuk. Ez volt a No Digity. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a folytatás is jó lesz, hiszen a Chocolate Puma indítja a következő órát, méghozzá az Always and Forever-rel, úgyhogy ezzel folytatódik a Best délután, most pedig Tayo Cruz dalát indítom. Ez már a Troublemaker. Itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segít a NAV a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém nyugdíjas klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém művelődési ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kaptak kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6 és 13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pörögnek ezek a dalok hétvégén is itt a 93.1 Best FM-en. Tényleg a legjobb zenékkel garantáljuk a zenei változatosságot, kedves dunaújvárosi hallgatók. Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofon mögött Molek Csongor. 3,5 órán keresztül innentől kezdve. A Chocolate Pumával kezdünk, és szól az Always and Forever.
2: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, Dunai Város és a térség. A mikrofon mögött Molek Csongor egészen este 6 óráig, és ünneplés következik, mert október 10-e van, Gedeon napja. Boldog névnapot nekik, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Ma 161 éve, hogy szabadalmaztatták a biliárdgolyót, kedves hallgatók, és 123 éve 1903-ban megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. Ja, és 119 esztendeje volt a bizonyos vörös csütörtök, 200 000 ember sztrájkolt általános választójogot követelve. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ezen a napon születtek. 103 esztendeje látott napvilágot Sándor Judit, mezzoszoprán opera énekesnő, és 90 éve született Dunst Mária, szoprán opera énekesnő. Aki ünnepel, dunói városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. A kanadai hölgyel folytatjuk, most énekel Nelly Furtado, és szól a Turn Up the Light.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket, aki utazik éppen, vezet, dunaújvárosi autósok. Végeznek munkálatokat, hétvégén is számítani kell útszűkületre a környékünkön. Messzebb ugrunk először az 5203-ason Kiskunlacháza Izsák összekötő úton. Az 5-ös és a 20-as kilométer között számítani kell útszűkületre. Aztán aktuális még a munkálat az Újsolti bekötő úton a 0-ás kilométernél, és az 52-es több szakaszán fennakadásra számítani kell. Csomópont építési munkák miatt például Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, és útépítési munkát végeznek még a 30-as, 31-es kilométernél is. Október 19-e körül várható változás az utóbbi szakaszon. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 30-as, 74, 74, 777. Ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Krisztina Aguilera énekel most a Best FM-en, és meghallgatjuk a Come An Hour című számát. Come on.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, üdv mindenkinek, Dunai Veres és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor, első közös óránkat így szombat délután lepörgettük enyhe túlzással, de még kettő felvonás a miénk, és a következőt ezt elindítja, az American Boy című számával, azaz ezzel.
2: Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Hűtlen kezelés miatt emeltek vádat egy volt polgármester ellen Zala megyében. A falubusz jogtalan magánhasználata és egy okostévé csalárd eladása miatt kell felelnie. A vádirat szerint négyszer is előfordult, hogy a barátait, ismerőseit szállította vacsorázni, kirándulni a kisbusszal, és az üzemanyag fogyasztással 15 000 forint kárt okozott az önkormányzatnak. Emellett saját használt okostévéjét adta el csaknem kétszeres áron az önkormányzat vendégházának, amivel további 60 000 forint kárt okozott a településnek. Késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viskufban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem háromnegyede, derült ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Abban szinte teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Szinte 100%-os az egyetértés abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Futóverseny miatt forgalom korlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Híreink végén az időjárásról. Dél-délnyugat felől beborul az ég, és elszórtan valószínű eső, zápor. A Rábától nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-22 fok között várható, de a Dunántúl délkeleti részein ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a napos délkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ha jó hangulat garantált folyamatosan, köszönhetően a kedvenc slágereknek. Jönnek még hazai és külföldi vonalról, bekészítettem a következő két órára is a kedvenceket, Dunói Városi hallgatók. A nevem Molek Csongor, és az első előadó ebben a felvonásban ezt a tőle szól, az American Boy.
0: 93.1 Best FM.

Ez továbbra is a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mikrofon mögött Molek Csongor, mindenkit szeretettel köszöntök, kedves Dunói városi hallgatók. Nézzük, hogy holnap vasárnap milyen időnk lesz. Elméletileg a legtöbb területen, itt a mi tájegységünkön borongósan esővel indul majd a vasárnap reggel, aztán délutánra a csapadékzóna fokozatosan távozik. Úgyhogy valószínű élvezzük majd a napsütést. Túl meleg nem lesz délután egyébként, max olyan 19 fok körül mérünk, bár így október közepe felé haladva azért ez is kellemesnek mondható. És a szélmozgás már élénkebb lehet, ezúttal a nyugati észak-nyugati szelet kíséri komolyabb lökések. Nem mindenhol, de számítsunk erre. Pollen terhelés, hát a parlagfű ugrott vissza a közepes tartományba sajnálatos módon, a gombák pollen szintje pedig maradt a magas tartományban, tüneteket okoznak még a növények. Chicken és Bryan Adams zenél a folytatásban, felvételről nyilván, tőlük szól a Don't Give Up! Don't give up.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.

0: úgysem felelnél.
1: 93 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban is a környéken. Kedves hallgatók, Abony adott otthont a hétvégén az U17-es szabadfogású országos bajnokságnak, még múlt hétvégén, és népes, színvonalas mezőny. Közel 100 ifjú birkozó gyűlt össze a bajnoki címekért vívott harcra. A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület 3 reménységgel vágott neki a megméretésnek, viszont a küzdelmek végén a versenyzők sajnos nem tudtak pontszerző helyen végezni. A legközelebb a bravúrhoz, a 80 kg-os kategóriában induló Csüregi Zalai járt, aki érmes reményekkel érkezett a tornára. Zalá remek formában nyitott, első mérkőzésén magabiztos 10-6-os arányú győzelmet aratott vasasos ellenfelével szemben. A folytatásban viszont kőkemény feladat várt rá az idei VB ezüstérmes Jászberényi birkózó személyében. Rendkívül szoros csatában végül minimális 2-1 arányú vereséget szenvedett. A Vigaszágon még javíthatott volna, a kertvárosi rivális ellen vezetést is szerzett, viszont egy meggondolatlan benyúlás végzetesnek bizonyult. Ellenfele tusolta, így Zalán búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől. A beszámoló fent van egyébként a dunaujváros.com hírportálon. Most a Shakedown zenél a Westen, és tőlük szól az At Night c.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en folytatjuk együtt így a késő délután szombaton dunói városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és következik mindjárt egy olyan hölgy, egy amerikai énekes és színésznő, aki tavaly nyáron fellépett Magyarországon, és óriási bulit csinált ő, Jennifer Lopez. Meghallgatjuk a Play It című számát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb felületen fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Országos konzultációs sorozatot indít az oktatás megújításáról a kormány. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A cél egy gyermekközpontú modern oktatási rendszer kialakítása helyi igények figyelembevételével. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Zágrábban a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy a két ország tovább növelné a földgáz szállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztettek. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra, a Kalinyigrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy az orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítás tervét. Korlátozták a vízhasználatot, legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. A beteg ellátás zavartalanul működik, a kórház higiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást. Egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Híreink végén az időjárásról. Dél-délnyugat felől beborul az ég, és elszórtan valószínű eső, zápor. A Rábától nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-22 fok között várható, de a Dunántúl délkeleti részein ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a napos délkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segít a NAV a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém nyugdíjas klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket.
4: Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
5: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk itt a 93 egy vesztetemen. Örülök, hogy hétvégén is itt vannak a hallgatók velünk. A kedvenc számokat pörgetjük együtt még egy órán keresztül, és hozom a közlekedési információkat is hamarosan. Az én nevem Molek Csongor, a hölgy neve pedig, aki indítja az órát, Jennifer Lopez, és szól a Play.
2: 93 egy

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, kedves autósok, aki vezet Dunaújvároson belül vagy a környéken, ugrunk az 52-esre. A héten végeztek munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 60-as kilométerénél, és utómunkálat miatt elméletileg útszűkület még lassíthatja a közlekedést, és az 52-esen is több szakaszon lassabb a haladás, például a 47-es kilométernél, és a 30-as, 31-es kilométernél szintén aktuális az útépítési munkálat még október 19-éig. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 0630 74 74 777. Ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most Sting és Craig David közös számet játszom, ez a Rise and Fall. Sometimes.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Jó, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: Dog Show.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékeztek október 6-án itt Dunaújvárosban is. A 48-as emlékműnél rendezett megemlékezésen a Pannon Oktatási Központ magángimnázium diákja idézték fel az 1848-as, 49-es szabadságharc bukását követő megtorlás időszakát. Az emlékező gondolatokban elhangzott, a 13 aradi vértanú kivégzése a szabadságharc leverését követő császári megtorlás egyik legsúlyosabb eseménye volt, a mártírok neve viszont az elmúlt évtizedek során nem a vereség, hanem a helytállás, a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképe lett. Történetük arra is emlékeztet, hogy a szabadság és a haza iránti elkötelezettség a legnehezebb körülmények között is erőt adhat. Mint az ünnepségen is felidézték, október 6-án ezért nem csak a 13 vértanúra és Batthyány Lajosra emlékezünk, hanem mindazokra, akik a nemzetért és a szabadságért készek voltak áldozatot vállalni, akár az életük árán is hazánkért. A fotós beszámolót részletesen a dunaújváros.com hírportálon találják. A Basti csapata következik most, és egy örök slágert játszok a Besten, a dal címe Pompeii.

93.1 West FM, a legjobb zenék. A C-Block felvétele következik most, így a műsorunk vége felé, szombat, kora este lassan, kedves dunaújvárosi hallgatók, és nyári slágerről van szó. Ez a Summertime című felvétel. Én ezzel megköszönöm a közreműködést mindenkinek az előző három felvonásra, és tudják jól, hogy holnap vasárnap is találkozunk, jelentkezem majd délután 3 órától a kedvencekkel és hasznos infókkal. Molek Csongort hallották, pihentető hétvégét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a szenvedély betegeknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simoni József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Kimit Tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szentháromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6 és 13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg szemetet kiszedtek a Dunából, Franciaországban kevesebb vörös bor fogy, több száz kilométert biciklizett a Forma 1-es pilóta. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
4: Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák. A legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály. Ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően a gyógyszereit. Ez komoly kockázat, például egy infarktus után hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, írja az nso.hu. kerékpárral érkezett meg Malajziából az e hétvégi Forma 1-es szingapúri nagy díj helyszínére Valtteri Bottas. A Cadillac finn pilótája 4 nap alatt 420 kilométert tekert, nagyrészt földutakon, dzsungeles vidékeken keresztül. Útközben kobrákkal, pitonokkal, varánuszokkal és egy tehéncsordával is találkozott, sőt, egy kutya is megkergette. A 10-szeres futam győztes a hőség miatt gyakran éjszaka kerékpározott. Bottas felejthetetlen kalandként értékelte az utat, amelyről rajongóit is folyamatosan tájékoztatta. Egyelőre nem kell készülni esőre, késő estétől azonban főleg délkeleten lehetnek záporok. A részleteket azonnal mondom. Beborul az ég, az ország délkeleti kétharmadán már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12 a csúcsérték jellemzően, 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 0625 55 155, SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogy esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjéjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Fabi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamar pusztítottak a lángok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Több helyen is elszabadultak a lángok Fejér megyében az elmúlt napokban. A kerti égetések során keletkezett tüzek melléképületeket, kertet és egy lakóházat is veszélyeztettek. Az egyik esetben akkora pusztítást végzett a tűz, hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Október 7-én a megye déli részén egy családi ház udvarán kis kupacban felügyelet mellett égettek növényi hulladékot. Az óvintézkedések ellenére száraz ajnövényzet meggyulladt, a tűz pedig hamar elérte a szomszédos kertet. Ott egy melléképület is lángra kapott, amelyben a tárolt eszközök és tárgyak megsemmisültek. Egy kerti kiülő nádfedése szintén megégett, a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt, írja a FEOL. A Köfém nyugdíjas klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak, az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a nyugdíjas klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Ki mit tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket.
3: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatokat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
2: A meteorológusok szerint dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még pár órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15 és 23 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kevés csapadék hullott többek között a Tisza vízgyűjtőire. Megvannak az ellopott Renoir festmények, késő este többfelé eshet. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rendkívül kevés csapadék hullott idén a Tisza több vízgyűjtő területén. A Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében 1985 óta nem mértek ilyen száraz időszakot. A vízügyi szakemberek adatai szerint január és szeptember között mindenütt jelentősen elmaradt a csapadék mennyisége a sok éves átlagtól. A legnagyobb vízhiány a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mutatkozott, ahol a megszokott mennyiség mindössze 43%-a hullott le. A Közép-Tisza térségben is alig érte el az átlag felét az eső mennyisége. 2 milliárd forintot követeltek egy férfitől magukat hatósági személyeknek kiadó bűnözők. Egyikük titkos szolgálati munkatársnak adta ki magát, és azt ígérte, hogy pénzért eltünteti a sértett ellen folyó büntető ügyeket. Miután a férfi nem fizetett, két társa rendőrnek öltözve jelent meg a lakásánál. Majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették és elvitték. Később visszaszállították az otthonához. A hatóságok mindhárom gyanúsítottat elfogták, kettőt őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatásukat. Amerikai turnén mutatja be új produkcióját a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Szabadság földje című előadás az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára készült. Középpontjában Kovács Mihály magyar huszártiszt áll, aki részt vett az amerikai lovasság megszervezésében, és 1779-ben Charleston védelmében esett el. A magyar néptáncra és élő népzenére épülő produkciót Philadelphiában és Washingtonban is álló tapssal fogadták. A turné ezen a hétvégén Charlestonban zárul, ahol a magyar hősnek lovasszobrot is szeretnének állítani. Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónapja loptak el egy dél-franciaországi múzeumból. A rendőrség 6 embert vett őrizetbe, közülük 2-t a betöréssel gyanúsítanak. A tolvajok szeptember elején 4 műalkotást vittek el a Nizza közelében található Renoir múzeumból, de 2-t menekülés közben elejtettek. A másik két festmény most került elő, ám egyelőre nem lehet azt tudni, hogy milyen állapotban vannak. Beborul az ég az ország délkeleti kétharmadán, már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12 a csúcsérték, jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Óriási aszályt hozott az idei év. Moszkva kész a hosszú távú tárgyalásra Ukrajnával. Novemberben megkezdődnek a rejtett kincsek túrái. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszályát hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt Donald Trumpnak is jelezte másfél órás telefonbeszélgetésük alkalmával. A Kreml tájékoztatása szerint Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de katonai céljain nem változtat. Az orosz fél Ukrajnát vádolja a helyzet elmérgesítésével, és egyelőre mérlegeli, mikor indulhatnak újra a háromoldalú egyeztetések. Az amerikai elnök jelezte, hogy továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak. A két elnök egyelőre nem állapodott meg újabb személyes találkozóról. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik legkülönlegesebb tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespatú térségének jelölését. A cél a három ország határán fekvő terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészítő tanulmány elkészítését. A térség különösen gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. November 21-én indul a rejtett kincsek túrái programsorozat, amely Magyarország kevésbé ismert történelmi helyszíneit mutatja be többek között. A résztvevők eldugott várromokat, kápolnákat és különleges emlékhelyeket fedezhetnek fel 5, 10, 15, illetve 20 kilométeres útvonalakon. A nyitónapon vezetett túrákat szerveznek, ezt követően december 19-ig bárki önállóan is teljesítheti a távokat. A részvétel ingyenes, az útvonalak követését és a teljesítése igazolását a GeoGo alkalmazás segíti. A program végén a legaktívabb közösségeket is értékelik. Egyre több felé beborul az ég, estétől az ország nagy részén esőre is számítani kell. Vasárnap a borongós reggelt követően nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Hajnalban 7 és 12, napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten ennél hűvösebb lehet. Hétfőn a reggeli köd feloszlása után változóan felhős, száraz idő várható 19-20 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Éljen a hétvége, éljen a szombat este, és éljenek persze a legjobb zenék, amiből van most bőven. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas kezd nálunk, ez a Más que Nada.
2: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most az az úriember, akinek a klipjei inkább egy hollywoodi szuperprodukcióra hasonlítottak néha-néha, mint egy igazi zenés videóklipre. Ő nem más, mint Michael Jackson, és érkezik a Remember Time, és ennek a klipjében olyan hollywoodi személyiségek játszottak, mint például Magic Johnson, vagy éppen Eddie Murphy, és még nagyon hosszú a sor. Úgyhogy Michael Jackson nem csak a zenére adott nagyon, de a videóklipekre is. Úgyhogy jöjjön még egyszer, ez a Remember the Time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy eléggé jól sikerült zenei átalakulás. Nos, az eredeti, az alap, az egy 1999-es Wild Strawberries nevű duó által jegyzett felvétel, amit aztán André Tannenberg, azaz ATB egy picit megreformált, de azért meghagyta az alapokat, mint például az énekesnőt, aki nem volt más, mint Roberta Carter Harrison, és hát mi lett belőle? Az, hogy megmutatta, hogy ATB-nek van egy romantikus, melankolikusabb oldala is, úgyhogy jöjjön a Let You Go!

Bestefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy nekem Big Favi Tominak, a Bikinek és Niónak valamilyen szinten egy rúdra járt az agyunk, hiszen mindkettőnknek elege volt már a szerelmes dalokból, viszont Nió ekkor volt túl egy szakításon, és mégiscsak kellett róla írjon egy dalt, de inkább arra ment rá, hogy elmondja, hogy mennyire elege van már a szerelmes dalokból, és így született meg a So Sick, én pedig ezt így indítom is.

Puffy Baggy, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Sok fiatal szorong, rossz állapotban vannak az utak itthon. Az Aszály alaposan megfektette a hazai hallgazdaságokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola. Ez derül ki az IDEA Intézet nyári országos felméréséből. A 14-19 éveseket kérdezték meg, és ma a mentális egészség világnapján tették közzé a részleteket. Eszerint 10-ből 6-an mondták már azt, hogy valamilyen formában bántalmazták már, megalázták, csúfolták, kiközösítették. 10-ből 4-en pedig nem tudják eldönteni, mihez kezdjenek az életükkel. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi stráda építésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, ebben megelőzzük Ausztriát is. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: Közel 100 000 embert várnak ezen a hétvégén a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Az ország legnagyobb szabadidő sport eseményére több mint 39 000 neveztek. Az egyéni maratoni távon pedig rekordot jelentő több mint 10 000 indulnak. Ma a rövidebb távoké és a családi programoké volt a főszerep, holnap pedig a 42 kilométeres maratont és a további hosszú távú versenyeket rendezik meg. A futók frissítéséről több mint 500-an gondoskodnak, a szervezők pedig több mint 50 000 liter vízzel és 2 tonna banánnal készülnek. Délnyugat felől beborul az ég, de a Tiszántúlon lehetnek még derűs tájak. Elszórtan valószínű eső, zápor, de a rábától nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti harmadán már sok felé eshet. A legmagasabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható. Holnap a minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember 1-2-3-at pislogna, meg meghallgat pár jódat, és már is elmegy egy óra. Hát ilyen ez, amikor a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy nincs megállás, csak folytatás, jön Pink, és a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a bizonyíték arra, hogy egy jó ritmusnak nincs szabatossági ideje, nem jár le, hanem bármikor újra lehet használni, és bármikor fel lehet újítani, főleg úgy, hogyha az 50-es évekbeli mambo egy diszkos lágerben éled újra. Hát és ezt csinálta anno a Shaft, jön a Mucho Mambo Sway.

Persze sem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy igazi internetes tündérmese. Volt ugyebár egyszer Kolbi Kályát, aki még az ilyen videó megosztók, meg mindenféle megosztók előtt a MySpace-re töltötte fel zenéit, és elképesztő rajongótáborra tett szert még azelőtt, hogy egy lemez kiadó leszerződtette volna. Itt mondjuk azért szeretném megjegyezni, hogy Kolbi Kályát édesapja, Ken Kályát, azért egy elég híres producer volt, aki meg annyi szuperslágerben volt valamilyen szinten alkotó, vagy részes, de ilyen zárójel bezárva alapon. Nem kellett más Kolbinak, csak egy gitárna, meg az internet, és a siker borítékolható volt. Hát így született meg a Bubbly is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ezt a következő dalt szó szerint a Shrek 2-höz készítették, mert hogy úgy volt, hogy a film alkotói valami vidám, de mégis szerelmes dalt képzeltek el a filmbe, Adam Duritz pedig a zenekar énekese, hát egy ilyen dalt írt, ami tökéletesen tükrözi és ötvözi Shrek és Fiona szerelmét, a többit pedig majd megnézitek a Shrek 2-ben, hogyha eddig nem láttátok volna, mert szerintem nincs olyan ember, aki nem látta, és szerintem nincs olyan ember, aki ne ismerné ezt a dalt, jön a Counting Crows és az Accidentally in Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt szerintem még bőven belefér. Mondjuk valljuk be őszintén, egy jó Backstreet Boys szám bármelyik napszakban, bármikor belefér az életünkbe. Úgyhogy ezért jöhet most itt nálunk a Best FM-en a Larger Than Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Tisztították a Duna egyes szakaszait. Jóval kevesebb bort készítenek idén Franciaországban, mint korábban. Többfelé lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák. A legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az asszály. Ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően a gyógyszereit. Ez komoly kockázat, például egy infarktus után hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, írja az nso.hu. Kerékpárral érkezett meg Malajziából az e-hétvégi Forma 1-es szingapúri nagydíj helyszínére Valtteri Bottas. A Cadillac finn pilótája 4 nap alatt 420 kilométert tekert, nagyrészt földutakon, dzsungeles vidékeken keresztül. Útközben kobrákkal, pitonokkal, varánuszokkal és egy tehéncsordával is találkozott, sőt, egy kutya is megkergette. A 10-szeres futamgyőztes a hőség miatt gyakran éjszaka kerékpározott. Bottas felejthetetlen kalandként értékelte az utat, amelyről rajongóit is folyamatosan tájékoztatta. Egyelőre nem kell készülni esőre, késő estétől azonban főleg délkeleten lehetnek záporok. A részleteket azonnal mondom. Beborul az ég az ország délkeleti kétharmadán, már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12 a csúcsérték, jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, este 10 után.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen homályban vannak, hogy kit mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na vágjunk is bele! Holnap Brigitta névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, mert tudjátok, van egy kibővített naptár is, az Andorokat, a Brunokat, a Szelinákat, a Germánokat, a Lajosokat, a Máriákat, a Tódorokat és a biztonság kedvéért a Zinaidákat is, úgyhogy van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megemlékezel róluk. Ennyi, nálunk pedig jön most a C2C Music Factory, ez a Gonna Make You Sweat, bizony!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Gwen Stefani és Eve közöse, a Rich Girl, amiről megmondom őszintén, hogy most tudtam meg, és soha egy lyukas garas nem mertem volna feltenni rá, hogy az alapja a Hegedűs a háztetőn című musical, és annak is az If I Were a Rich Man című dala, amit átdolgoztak, és egy ilyen regis alapot kapott. Arról nem is beszélve, hogy arról énekel a két csaj, hogy mennyire jó lenne gazdagnak lenni, de azért a pénz nem minden, és nem minden esetben boldogít. Micsoda nagy igazság!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most állunk Yves LaRocque és a Rise Up, az a dal, aminek a címe valahogy hat úgy néz ki az emberekre, hiszen magyarra fordítva nagyjából annyi, hogy emelkedj fel, és hogyha meghalljuk, főleg így szombaton, akkor hát egyszerűen nem bírunk egy helyben maradni. Lehet, hogy a kicsit regis hangzás miatt, lehet, hogy a lüktetés miatt, egy dolog biztos, hogy nagyon, de nagyon, de nagyon oda tették annó ezt a dalt, úgyhogy én most már el is indítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi életigenlő dal, ami amúgy számos országot meghódított, amivel Desiree bemutatta, sőt megmutatta azt, hogy az életet akkor is lehet szeretni, ha néha egy kicsit félünk tőle. Jön a Life!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem 11 óra elmúlt már, úgyhogy egyetlen egy órára vagyunk a vasárnaptól. Viszont nagyon jó zenékkel készültem most is, például kezdésnek itt van a Gorillaz, ez a Feel Good.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele, 12 fokra ébredünk, 16 lesz napközben, az nem is rossz, viszont van egy nagyon rossz hírem, hogy erős hideg front érkezik, jó sok felhővel és a biztonság kedvéért csapadék is várható, olyan durván 6 mm, mondjuk megmondom őszintén, hogy mostanában, mivel sok eső nem volt, ezt így a földnek meg az egész országnak jót tenne, csak hát na, az ember nehezen fogadja, az egyszer biztos. Na de lépjünk ezen túl, ilyen az ősz, várható volt az eső, na meg a rossz idő is, viszont a legjobb zenék is várhatóak, most például Sixpence None the Richer érkezik, ez a Kiss Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, három sztár, egy producer és jó néhány odaszúrás. Hát nagyjából így tudnám jellemezni Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösét. A Give It To Me-t, amit sokan a zeneipari rivalizálásokra adott válaszként értelmeztek, a három előadó meglehetősen magabiztosan üzengetett benne a kritikusoknak és a konkurenciának. Hát mindenki eldönti saját maga, hogy ez most kritika vagy odaszúrás vagy nem. Egy a lényeg, hogy szerintem nagyon jól szól, úgyhogy ha.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, de tudjátok nagyon jól, ezeket kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük, és a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat, most például a Freemasons-zel, ez az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka. Mára eljött a könnyes búcsú ideje, és tényleg könnyes búcsú, mert már nagyon örülök neki, hogy már csak egy napot kell dolgoznom, és utána egy picit pihenhetek, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk, de addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.